0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lotta. Máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

tartsanak velünk! Várja önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a poptarisznya.hu. The good one be a speakers, right? Turn it up now!

0: Toptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.toptarisznya.hu.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió. Yo! Hey!

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a portalisnak.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a portalisnak.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

Rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Itt Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Uraim!
1: A szombat akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást! Bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Szereti a poptarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Istent érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

poptarisznya.hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a Poptarisztja.

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: játszotta, máshol nem játszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptorisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptorisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Poptarisznya.hu.
1: Egy nyugodt, békés sziget az internet tengerében.
2: Relax. Let's do it.

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Kapcsoljuk külső stúdiónkat. A mikrofonnál Fodor János.
1: Nincs szenzáció. Nincs sztár. Nincs celeb. Csak egy ember beszél a mikrofonba. A Fodor. És persze szól a zene, és átölel az este. Fodorok.

Jó estét kívánok! Vagy jó napot, attól függően ki mikor hallgat.

Hotel California című dal egyik feldolgozása hallható a Fodrok című műsor első számaként. Ez a műsor a Poptarisz és a Rádió B-s közös műsora, és hát szinte a kezdetektől itt vagyok önökkel hetente egyszer. Ugye a Poptarisznya az elmúlt 15 éves, és a Rádió Bézs is elmúlt már 12.

Miközben itt mondom, hogy már milyen öreg a poptarisznya és a rádió B, és hogy már hány éve működik, szól, kiabál, zenél, énekel. Eközben hirtelen bevillant, hogy úristen, adjuk csak össze az éveink számát, hogy én hány éves vagyok, és ez a két rádió összesen. Szomorúan közlöm, hogy egy kerek szám lesz a végeredmény. És három számjegyű.

Hát még egyszer üdvözlök mindenkit, aki itt van. Engem úgy hívnak, hogy Fodor János. Elmondtam már, de mondom még egyszer, hogy ennek a műsornak az a címe, hogy Fodrok. És nem csak azért, mert a szoknyán is fodrok lehetnek, vagy voltak régebben legalábbis. Örülök, hogy ismét együtt vagyunk. Ez azt jelenti, hogy eltelt egy hét. Pont egy hete ültem itt a mikrofon előtt, és beszéltem önökhöz, na nem sokat. Most sem szándékozom túlbeszélni a műsort. Reményem szerint elég jó dolgokat, felvételeket hoztam ide önöknek ma. De hát azért az indulás az mindig nagyon meghatározza, hogy azután mi következik, és bizony akár csak Magyarországon hát sok minden változott, sok minden elindult, és nem csak itt, hanem a világon mindenütt, mint hogyha egy kicsit más világra ébredtünk volna, mint hogyha egy kicsit más lenne sok ember hangulata, mint egy kicsivel több reményteljes arcot látnék, mint hogy egy kicsivel több mosolyt. Persze nyilván lesznek vesztesek, persze nyilván vannak és lesznek elégedetlenek, de hát én azt javaslom, hogy adjanak türelmet nekem legalábbis. Viseljék el, hogyha hibázom, és értsék meg, hogy miért pont ezzel a dallal indítom ezt a műsort. Igen, értsék meg, hogy miért fontos nekem Leonard Cohen. Nem csak azért, mert egy fantasztikus költő volt, nem csak azért, mert hát én azt gondolom legalábbis, hogy férfi volt a javából, aki nem egyszer talpra állt, hanem azért is, mert tudott valami olyat, ami több volt pusztán az érzelmeknél, több volt pusztán az éneklésnél. Egy kicsit, én azt gondolom legalábbis, egy kicsit többet látott az életből, mint mi. És akkor, amikor a demokráciáról énekel, mint most ebbe az első dalba, akkor persze ő nem gondolhatott arra, hogy a világban hogyan fog változni a helyzet, akár itt Közép-Kelet-Európában, akár Magyarországon.

Demokrácia, Leonard Cohen. Dalának ez volt a címe. Meglepetés, csupa meglepetés a műsor elején legalábbis zenei értelemben mindenképp, hogy a kezem ügyébe került egy már-már rég elfeledett duett. Nem a legjobb minőségű a felvétel, de lejátszom önöknek. Annál is inkább, mert Angelo Badalamenti és Marianne Faithfull együtt, hát igen, csak ritka dolog. Marianne Faithfull az egyik nagy kedvencem, sokszor meséltem már önöknek arról a füstös, furcsa hangról, arról a nagyon nehéz életről, ami őt jellemezte, tényleg volt nagyon sikeres, aztán nagyon-nagyon elpeledett, és nagyon furcsa, nehéz balladákat énekelt. És hát közben azért volt köze természetesen még a 60-as években a világ akkori legjobb zenészeihez. Egyébként most is a legjobbak közé tartozik például a Rolling Stones, de hát ezt a történetet majd máskor mesélem el, ha ugyan önök nem tudják. Hallgassunk most bele ebbe a dalba, amit én itt ajánlok önöknek.

Jól emlékszem, hogy amikor volt ez a rettenetes busztragédia, ahol fiatalok égtek benne a buszban. Köztük egy volt évfiam társam, majdnem barátom, két gyereke is. Szóval amikor a döbbenetes hírt kaptam, akkor épp itt ültem ebben a stúdióban, ebben a műsorban, és miközben valamit dadogtam, mondtam, gondoltam arról a szörnyűségről, ezt a zeneszámot választottam hirtelennyében, azóta mindig ez jut eszembe. Szomorú és gyönyörű, szép dal.

0: Fodorok. Fodorral minden kedden este 8-tól.
1: Igen. Szép volt, ugye? Szép, meg megható, meg nem is tudom. Nyilván én egy olyan kontextusba tettem ezt a dalt, hogy szomorú legyen, pedig nem az volt a szándékom, hogy elszomorítsam, elkedvtelenítsem önöket. Csak akarok mutatni szép dolgokat, és azért valljuk be, hogy ez a dal gyönyörűséges volt. Marianne Faithfull, és hát az a nagy zenekar, ami mögötte volt, nagyon-nagyon. Mutatok még egy gyönyörűséget, jó? Tulajdonképpen nem ide való, nem ebbe a műsorba, bár én néha megengedem azt a luxust magamnak, hogy hát, hogy is szokták mondani, komoly zenét is mutassak önöknek. A következő majdnem 5 perc az maga a csoda. Szerintem az is odafigyelhet rá, aki hát ritkán megy el a Zeneakadémiára, vagy akár egy zongora hangversenyre, de hogyha most fülel, akkor csodákat fog hallani. Egy Chopin darab.

Hát ilyenkor az idő lelassul. Ugye? Ugye, hogy szép volt? Egyébként valóban néha-néha, hát én legalábbis azt gondolom, hogy meg kéne állni, le kéne lassulni, egy kicsit befelé kéne figyelni, vagy nem is biztos, hogy befelé, lehet, hogy másra vagy másokra, lehet, hogy kifelé sokkal inkább, sokkal jobban. Amúgy ez a hónap erre tökéletesen alkalmas, hogyha egy kis szabadidőt tudnak maguknak kicsikarni, és figyelik a természetet, ahogy nyílik, ahogy ezernyi színben pompázik, ahogy a hangok is elindulnak, hát ez valami csodás, ez valami egészen elképesztő. És azok, akik nem nagyvárosban laknak, azok ebből persze sokkal, de sokkal többet érzékelnek. Ugye, hát eddig azért szép dolgok voltak, én legalábbis azt hiszem, volt Cohen, a Hotel California című darról nem beszélek, ami szintén szép volt, volt Faithful, és hát ez a csodálatos Chopin muzsika. Maradjunk még a szépségeknél, jó? Íme egy a sok közül.

Párizsból jöjjünk akkor haza, történt velem itthon egy olyan dolog, amit hát néha bánom, szánom, de mégiscsak megteszem. Egy szó mint száz, egy szögre, egy helyen fölakasztottam egy légypapírt, egy szögre. Tudják, mi az a légypapír? Ki kell húzni a dobozából egy ilyen ragacsos csíkot, föllógatni, és a legyek ezt valami miatt kedvelik, és oda ragadnak, és hát elpusztulnak. Ezért bánom, hogy évről évre megteszem ezt egyszer csak, mert szégyellem egyre jobban, ahogy idősödöm, egy hangyát is egyre nehezebben csapok le, hogyha az ételen cikázik, de megteszem. És erről eszembe jutott, hogy én annak idején egyszer egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy percest előkerítettem, Szabó Balázs munkája, hogyha jól emlékszem, és én ezt most megosztom önökkel, mert szép. Tegnap egy percre maradtunk ketten. Ültünk az Eresz szélén, szemközt a tengerrel, majd halkan megnyílt a hátunk, és vártuk, hogy kifeszüljön a szárnyunk. És alkalomattán nem várva semmit, tovaszálltunk. Te is csak légy lehettél, nekem is csak ennyire tellett, hogy egy tornácról virágra, ablakról az ágyra, egy székről az emberre lök fel a szárnyunk. Látod, nem is kell, hogy beszéljünk. Elég zümmögni, dúdolni, verdesni azt, amit érzünk. Eltévedtünk egy légypapíron. Azért valahogy csak kibírom. Fönt van az ég, épp mázolatlan, a felhők még csak piszkozatban. Röpülsz ki egy pincerésen, ahol szánylóbáltunk mindig ébren. Innen fogunk messze menni, nem kell minket megkeresni. Eltévedtünk egy légypapíron. Azért valahogy csak kibírom. Fönn van az ég, épp mázolatlan, a felhők még csak piszkozatban. Röpülsz ki egy pincerésen, ahol szárnylóbáltunk, mindig ébren megterveztük egy légypapíron, hogyan éljünk egy másik síkon. Nem vágyom sokra. Éljünk a maradékon. Nem megy me semmi se kárba, megosztozunk, ha bírod, hogy csöndrakáson alszunk el az este, és álmunkban törhetetlennek véljük majd a testet. Nézd, az árnyékunk most épp kergetőzik, lassan már nem is tudok előled elrejtőzni, épp te vagy a fogó, én meg hagyom, hogy elcsenj, hogy ellopj az élet elől itt az aranylókertben. Szeretnék lenni én a féltett maradékod. Egyél csak. Fajjál bátran. Mindenem tiéd most. Na, jól van. Látom, furcsán nézel engem ebben a percben, de látod, fönnragadtunk. És nincsen semmi tervem. Hát eddig ez a légytörténet, ami nagyon szomorú, és komolyan mondom, meggondolom, hogy legközelebb kihúzok-e egy légypapírt.

0: Jó, ha itt vannak, köszönöm. 42 perce vagyunk együtt már azokkal, akikkel együtt vagyok, de hát néhányan vagyunk itt, hiszen látom, néhányan már írtak is, és ha nem moccant a keze, ha nem volt érkezése ahhoz, hogy írjon egy beköszönő sort, vagy bármit, az se baj. Elég, hogyha itt van, hogyha csendben szuszog, ha veszi a lélegzetet, ha figyel, és a zenét hallgat. Hölgyeim és uraim, a Fodrok című műsort hallják. 20 óra 43 perc van akkor, amikor én beszélek. 2026. 5. hó 12-én, amikor az új kormány tagjai letették az esküt. Na de hát nem erről akarok én beszélni, sőt nem is akarok egyáltalán beszélni, hanem egy olyan dalt szeretnék megmutatni önöknek. Koncertfelvétel, ami a szokásosnál sokkal hosszabb, de szerintem érdemes végighallgatni. Régi felvétel, és emlékeim szerint nagyon-nagyon jó.
1: Thank you very much. Thank you.

Nekem már hiányzott ez a hang, ez a régi hang. Neil Diamond tényleg hiányzott. Jut eszembe a szóról is, hogy tudnék hiányzik, hogy van egy barátom, vagy jó, kis túlzás, van egy majdnem barátom, Kis Péternek hívják, amúgy ügyelő volt nagyon sokáig, és néhány műsort készített a Rádió Bécsben is, aki nem olyan nagyon régen egy verses kötettel jelentkezett sokak meglepetésére. És van egy, nagyon sok jó verse van szerintem, és van egy verse, aminek az a címe, hogy hiányzik. Ez csak az előbbi szójátékét hoztam ide, hogy tudnék, ha Neil Diamond hiányzik, akkor hiányzik ez a vers is, amit most elmondok önöknek, és aminek az a címe, hogy hiányzik. Hiányzik a szülőházam, a félkomfortos porfészek. Az ócska gang, a sok galamb, a szomszéd mindig tajt részeg. Hiányzik az almási tér, visszaring a régi gong, amiképp a málna szörpre szomjas darázs arra dong. Hiányzik a bádogos, a hentes, meg a fűszeres. Nem ordibál az udvaron egyetlen egy ószeres. Aztán ott a Trevik út, s a Piazza Navona. Emléküktől néhány könycsepp, hogy a francba ne volna. Hiányom mindazokat, kik látták Gagarint, de már nem csápolnak többé, ha Lady Gagaint. Hiányzik az ecseri, e titokzatos agóra, amikor a farmerért még kiártunk a tangóra. Hiányzik a Víg Színház, a régi, nem a mostani, amikor még Platonovot rendezett Horvai. Régi május elsőjéken röbdösött a körhinta, ma meg attól szédülhetsz, ha beindul a körhanta. Hiányzik pár jó barát is, aki soha nem keres. Hiányzik a Füttyös Gyuri, s moziból a Pereces. Hiányzik a szempelszedő, továbbá a szódás. Hiányzik egy próféta, mint Cethalban a Jónás. Hiányzik a régi grund, a Pál utcai farakás. Názaretti elbújdosott, jött helyette Barabbás. Itt a Fodrok című műsor.

Több mint egy órája vagyunk együtt, de jó. Míg hallgattam ezt a dalt, lapozgattam az ügyelő könyvébe, és találtam egy verset, amit 2022 augusztusán kezdett el írni, majd 2023 decemberében fejezte be. Az a cím, hogy A te hazád, és azért érdekes, mert ezt a műsort ugye a Demokrácia című dallal kezdtem meg avval, hogy hát persze biztos, hogy vannak, s lesznek vesztesek, de egyre több mosolyt látok, egyre több derűt látok, egyre több reménykedő arcot látok magam körül. Nos, amikor ez a vers íródott, akkor ez nem így volt, legalábbis a szerző szerint. Kis Péter azt írta ebben a versben, aminek az a címe, hogy A te hazád, ami nagyon-nagyon remélem, hogy már nincs, elég volt egy-két-három év, és már nincs. Ahol a hit kiveszett rég, és gyűlöletet szít a plakát, hazugság már folyton beléd, ez az ország a te hazád. Ahol a lét olcsó regény, nem olvassuk egymás szavát, fásultan kell a sok szegény, ez az ország a te hazád. Ahol az a győztes titka, a másikat hogyan veri át, az őszinte szó igen ritka, ez az ország a te hazád. Ahol annyi ember kérdi, a törvény miért a tolvajt védi, hol a rendszer aljas hazárd, ez az ország a te hazád. Ajánlás. Mielőtt még bűnbe esnél, ha jót akarsz, befogd a szád, ki segít fel, ha elesnél, ez az ország a te hazád. Annyira jó lenne ezt végletesen és végzetesen múlt időbe tenni minden egyes sorát. Még egyszer mondom, ez a vers 2022. augusztusában kezdődött el íródni, és 23. decemberében fejeződött be. Azóta már reményeim szerint más világ van.

0: Ízlés, minőség, egy régi hang. Hallgassa Fodort minden kedden este 8-tól 10-ig.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És a Rádió Bézsen. Persze ki lehetne javítani ezeket a spotokat, le lehetne cserélni, de annyira hiányozna ez a hang. Úgyhogy engedjék meg, hogy maradjak én ennél a réginél, Cintulánál. Így is őrizve az ő emlékét. Szóval igen, ez a műsor a Poptarisznyában és a Rádió Bézsen is szól. Igen, a Poptarisznya elmúlt 15 éves, hogyha jól számolom, 12 már a Bézs, és a saját éveim számát, hogyha mindezt hozzáadom, akkor félelmetesen nagy szám jön ki. De hát nem akarok én szomorkodni, sőt, azt gondolom, hogy nem is olyan nagy szám az, és remélem, hogy még sokkal nagyobb is lesz majd valamikor. De nekem most az a dolgom, hogy olyan zenéket mutassak önöknek, amiket szeretnek, amiket kedvelnek, és ami szép. Hát szerintem ez is ilyen.

már a szépségnél tartunk, és ez a dal ugye szép volt, akkor egy szép verset hadd mondok el, Szabó Lőrinc, Májusi éjszaka. Késő volt, mentem haza. Lelkem az elmúlt nappal küszködött, mentem mogorván, kimerülve, a kertek és villák között. Nem is én mentem, csak a lábam vitt a fekete fák alatt. Két lábam, két hű állatom, amely magától tudja az utat. És egyszerre a májusi éjben valami hullám megcsapott. Illatok szálltak láthatatlan, sűrű és nehéz illatok, a lélegző, édes sötétben szinte párolgott a világ, és tengerként áradt felém az orgona, jázmin és akác. Láthatatlan kertek mélyéből tengerként áradtak felém, nagy, puha szárnyuk alig lebbent, és letelepedtek körém. A meglepetés örömével lengették tele utamat, s minden gondot kifújt fejemből ez a szép, könnyű pillanat. S mintha élt volna minden illat, külön megszólalt és mesélt, ittam a virágok beszédét, a test nélkül szerelmes éjt. A rácson kísértett fehéren áthajolt hozzám egy bokor, s úgy töltött csorduldik a lelke, mint szomjú palackot a bor. És részegen és imbolyogva indultam, nagy lassan tovább, s új tenger dölt a szomszédkertből, új bokor az új rácson át, s az illattól már illatos lett tüdőm, és szívem, és agyam. Egész testem elnehezült, s azt érezte, hogy szárnya van. Hogy értem haza, nem tudom már. A gondom ma sem kevesebb. De azóta egy kicsit újra megszerettem az életet. S munka és baj közt mindig várom, hogy jön, hogy majd csak újra jön valami fáradt pillanatból, valami váratlan öröm. Ez is szép volt, ugye? Ne felejtsék, május van.

Szóval, ma volt minden. Volt egy csodálatos dal, amivel indultunk. A demokráciáról szólt. Volt Chopin muzsika. Hú, nagyon-nagyon-nagyon szerettem. És hát, mint hallják, most már blues is van, de hát már egy újabb zene szólal meg, mert hogy olyan csodálatos az élet.

0: There's magic everywhere.
1: Addig még Katie Melua énekel erről a csodálatos életről, kérdezem önöket tisztelettel, hogy hát eddig legalábbis elérte a műsor azt a célját, amiről beszéltem, hogy tudnék tényleg legyen egy ilyen nyugodt, simulós jó estéjük. Segítette ez a sok-sok finom muzsika. Ha igen, írjanak egy szót, jó? Egyetlen egy szót, csak annyit, hogy igen.

Milyen érdekes, négy férfi hallgatónk is rögtön írt. Igen, a férfiak, hogy igen. It's a wonderful life. Úgy látszik, a nők elhagytak. Mondjuk megértem.

0: Maximum 10 pont. Jön, hányadod? Fodrok kedd esténként.
1: Itt a poptarisznya.hu-n.
2: És a rádióbésben.

Knöpfler énekel. Lassan riadtan nézem az órát, hogy húha, hát mindjárt vége. Ezt követően majd még lesz egy szám a Rádió B-s hallgatóinak, egy Rolling Stones szám. És azután egy ráadás szám majd még a poptarisoknak. De én már most tisztelettel elköszönök önöktől. Mit is szoktam mondani, hogy legyen egy izgalmas éjszakájuk és egy nyugodt ébredésük. Reményeim szerint a jövő héten ismét találkozunk. Fodor János elköszön. Halihó.

0: egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.